beszélik, hogy a világegyetemben van egy égitest, csak egyetlen egy Sirius Beta. Kihűlt és kihalt csillag, fénytelen, hőtelen, mozdulatlan test. Ahhoz atomok összehányva egymás hegyén hátán. Rendetlenségben, mint egy kolosszális szemétdombon, elpusztultan nyugszanak. Ez a Sirius Beta, par excellence, anya. Amikor az ember materialistává lesz, más szóval, amikor az ember azt kezdi hinni, hogy a világ anyagból lett és van, és ehhez az anyaghoz ragaszkodik és belekapaszkodik, és az anyag számára komolyság, környezet, vágy, vallás, akkor az ember homályosan megérzi, hogy ő is ilyen lehullott és kiokádott, leporlott és összetört, csatornába és szemétdombra került valami. A természet spirituális erőivel való kapcsolatról lemondott, a kozmoszról levált, irtózatos katasztrófa következtében megállott csökevény. Szellemi vonatkozását elvesztette, ezért visszaképződik és elsüllyed.

beszélik, hogy a világ egyetemben van egy égi test, csak egyetlen egy, a Sirius Beta. Szemétdombon elpusztultan nyugszanak.